minden tanulmadozom, hombribi. Oj, nivel köje, en oj köt to velini. Kvét nivatatens hel, ma jövett nivatajvel.